0: közösségnek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. A szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvő.

girl. But it's don't know if I'm not your man. Zenei utazás a Trio Turmixal. Élvezze a sok színűséget. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Remegni a félek.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élni.
2: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
2: Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezeren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

szeretsz, vársz, és értem küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. A szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: már túl nem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Venezuelában emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. A magyar emberek joggal várják el, hogy információkat kapjanak arról, hogy áll a nyomozás az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Erről is a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter szerint az ügyben nyomozó szervezetek egymásra mutogatnak és áthárítják a felelősséget. A kormányfő közölte, információja szerint a konvojjal kapcsolatos utasításokat a nyomozó szerveknél sokkal magasabb szinten hozták meg. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 100 000 euró azonnali segélyt küldött 14. Leó pápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést a földrengés sújtotta a venezuelaiak megsegítésére. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben a háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Idehaza csökkentette a hazai terror fenyegetettségi szintet a belügyminiszter. Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat, Pósfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Folytatódik a kánikula. Zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Venezuelában emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Jelenleg nincs krízis helyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sokemeletes épület dőlt össze, az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb fejezze be a háborút. Emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg sorozatos csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok ellen, amelyek leginkább az olaj- és gázipari, valamint katonai létesítményeket érintették. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
7: indul a reggel.
6: Jó reggelt!
7: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 6 perc múlt 7 óra, jó reggelt kívánok! Köszöntöm Önöket a stúdióban, Pálinkás Zsolt. Indítjuk a péntek reggelt együtt június 26-án, amikor is a névnaposaink a Jánosok és a Pálok, istenetesre az urakat. Vágjunk is bele a reggelbe az Under the Project felvételével. Itt az ezredfordulós kedvenc, az

Ez a Trio FM jazzberényből az idejében egyik legkomolyabb hőhulláma érte el hazánkat, és a hőség a következő napokon tovább fokozódik. Európa nagy része felett egy kiterjedt hőkupola alakult ki, amelynek hatása a hétvégén és a jövő hét elején érvényesül igazán. Olyan szélsőségesen magas hőmérsékleti értékre számíthatunk, amelyekre az 1901 óta tartó hivatalos mérések kezdete óta csak ritkán volt példa. Ma pénteken zavartalan napos időre számíthatunk, csapadék nem várható, a délutáni óráiban 35 fok körül alakul majd a csúcsérték. Szombaton már szinte felhő sem lesz az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, a felfrissülést hozó csapadékra ezen a napon sem számíthatunk, a csúcsérték pedig 34 és 40 fok között alakul majd. Vasárnap tovább emelkedik a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 36 és 41 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők. A hajnalok is egyre kevésbé hoznak enyhülést, az ország nagy részén trópusi éjszakára, azaz 20 fok feletti minimumokra kell készülni. Kérem Önöket, hogy a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljenek oda egészségükre, fogyasszanak bőségesen folyadékot, és amennyiben lehetséges, a déli órákban kerüljék a közvetlen napsütést.

0: friss közlekedési információkkal folytatjuk. A 4-es főúton vegyés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkálatok miatt útszűkületre és esetenként félpályás lezárásra kell számítani. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezet cseréje zajlik, emiatt félpályás lezárást vezettek be, a 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra számíthatnak az erre közlekedők. A 31-es főúton Gyömrő határában a 31-es kilométernél kábelket szerelnek, útszűkület mellett haladhat a forgalom. Környékünk útjén is több helyen végeznek munkálatokat, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű között építésmunkák zajlanak, szintén építésmunkák nehezítik a közlekedést, a 32-27-es úton Újszász és Jászapáti között, továbbá a 31-12-esen a Monor és Tápióztele közötti szakaszon is építési munkátok folynak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádió.

0: fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kis Grófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról! Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
1: Ez volt a reklám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trió FM és a reggeli starter, nézzük, mit ír péntekre a horoszkóp. A nap első felében érdemes óvatosnak lenni, mert a bolygóállások félreértéseket jeleznek, de délutánra tisztábbá válnak majd a dolgok. A kosoknál hamis információk ütetik fel a fejüket, így inkább a megjegyzésékre hagyatkozzanak. A bikák ügyeljenek arra, hogy hogyan beszélnek másokról, jobb elkerülni a vitás helyzeteket. Az ikrek este fellelkesülnek, ami felszabadító lehet, de a stílusukkal másokat megbánthatnak. A rákok ma nagyon meggyőzőek lehetnek, ám alaposan gondolják meg, hogy mit adnak tovább másoknak. Az oroszlánoknak azt tanácsoljuk, hogy ne kapkodjanak a csábító ajánlatok láttán, legyenek türelmesek. A szűzjegyűek pedig ne próbálják egyedül uralni a váratlanul felgyorsuló eseményeket, kérnek inkább segítséget. Jön a folytatás a mérlegekkel, előtte zenélünk egy kicsit.

egy Jazz Green közös dal után itt a horoszkópunk második része, folytatjuk a mérlegtől a halakjegyig. A mérlegek délelőtt legyenek körültekintőek, mert könnyen téves információkba futhatnak. A skorpiókat ma a bolygók támogatják, érdemes kihasználni ezt a lendületet. A nyilasokhoz jó energiák érkeznek, de a biztonság kedvéért mindent ellenőriznek le kétszer is. A bakok a nap első felében tapasztalt káoszt a szokásos higgadtságukkal kezeljék, délutánra úgyis minden tisztázódik. A vízöntők jól járnak ma, csak arra ügyeljenek, hogy ne vesztenek el az időben egyetlen feladat miatt. A halakjegyűek pedig kifejezetten jó intuícióra számíthatnak, így hallgassanak bátran a megérzéseikre. Ez volt a pénteki horoszkópunk itt a Trion.

0: Nagyon kellemes és szép reggelt kívánok mindenkinek itt a Trio FM-en. Már folytatjuk is a legfrissebb hírekkel, a zenélistánkról pedig jön David Guetta és Jennifer Lopez közös újdonsága. Ez lesz a Safe Tonight. Don't know if it lasts forever, but it's now or
1: never. You could say any tonight. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár. A Trio FM hírei.
3: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Mától indulnak a Retro Istria Express vonatok az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Jelenleg nincs krízis helyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból, és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól. De a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik az NKA ügyében. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most
1: indul a reggel.
4: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

volt 7 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm hallgatóinkat, én Pálinkás Zsolt vagyok. Közeleg a hétvége és vele együtt az idei év egyik legkeményebb hősége, ami az utazókat is próbára teszi. A harmadfokú hőségriasztás miatt a MÁV több intézkedést is bevezetett az utasok védelmében. A legforgalmasabb vasútállomásokon, köztük Szolnokon is a nap legmelegebb óráiban vízosztással segítik az utazókat. Arra kérik azokat, akik útnak indulnak, hogy semmiképp se feledkezzenek meg a megfelelő mennyiségű folyadékról. A vasútársaság azt javasolja, hogy aki teheti, elővételben váltsa meg a menetjegyét, így elkerülhetik a fülett állomásokon való sorbanállást. A péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben zsúfoltság várható, ezért érdemes rugalmasan tervezni az indulást. Érdemes utazás előtt tájékozódni a menetrendben a klímás szerelvényekről, a hőséghelyzettel kapcsolatos aktuális információkat pedig a MÁV Inform hivatalos felületein követhetik nyomon. Itt a Trión pedig Szolnak a kedvencek, hamarosan köszöntjük ünnepeltjeinket, valamint fellapozzuk az eseménynaptárunkat. Stevie Wonder Örök zöldjét hozom 1985-ből.

0: friss közlekedési információkkal folytatjuk. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkálatok miatt útszűkületre és esetenként félpályás lezárásra kell számítani. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezet cseréje zajlik, emiatt félpályás lezárást vezettek be, a 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, a reggel és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra számíthatnak az erre közlekedők. A 31-es főúton Gyömrő határában a 31-es kilométernél kábelket szerelnek, útszűkület mellett haladhat a forgalom. Környékünk útjain is több helyen végeznek munkálatokat, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű között építésmunkák zajlanak, szintén építésmunkák nehezítik a közlekedést, a 32-27-es úton Újszász és Jászapáti között, továbbá a 31-12-esen a Monor és Tápiószele közötti szakaszon is építési munkátok folynak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Nincs kéz nél a naptár? Majd mi segítünk. Angelina. Terítéken a névnaposok.
1: Már is köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit. Június 26-án sok szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából a Jánosokat és a Pálokat. A János név héber görög latin gyökerekkel rendelkezik, jelentése Isten kegyelme, míg a Pál név latin eredetű, amelynek jelentése kicsi vagy kis termetű. Rajtuk kívül ma ünneplik még névnapjukat az Őrsi, Upor, Adony, Mara, Adeodát, Marcel, Cyril, Pelágius, Tádé, Morgan, Őrs és Dávid nevet viselő ismerőseink is. Isten éltesse a mai névnaposokat!
2: Mas.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Június 26-a van, ezen a napon tartják a kábítószer ellenes világnapot, amelyet az ENSZ még 1987-ben hívott életre. A mai napon több neves művészre is emlékezünk, 77 éve született Babos Gyula, a Liszt Ferenc díjas gitáros és zenetanár, a magyar jazz élet meghatározó alakja. Szintén ma ünnepelnénk Németh Marika, Jászai Mari díjas operett énekesnő és primadonna 101. születésnapját. Emellett 122 éve született Péter Lohr, magyar származású amerikai színész, akit a szakma mellett még Charlie Chaplin és a legnagyobb európai színészek között tartott számon. Tudománytörténeti évfordulók is kötődnek június 26-ához. 202 éve született Lord Kelvin, a skót fizikus, akinek nevét a mai napig használjuk az abszolút hőmérsékleti skála kapcsán. Ugyancsak ezen a napon 191 éve látta meg a napvilágot Hermann Otto, a kiváló természettudós, ornitológus és néprajzkutató, korának egyik legjelentősebb polihisztora.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

Ez a Trio FM Jászberényből. A nagy kánikulában sokszor nehezünkre esik a forró, nehéz ételeket választani. Ilyenkor a szervezetünk inkább a könnyedebb, frissítő fogásokra vágyik. Nem véletlen, hogy a hideg gyümölcslevesek ilyenkor a legnépszerűbbek. Legyen szó megylevesről, eperkrémlevesről, vagy éppen sárga baraszkos változatról. Ezek az ételek nem csak hűsítőek, de magas folyadéktartalmukkal és friss gyümölcstartalmukkal segítenek a megfelelő hidratálásban is. A legjobb bennük az, hogy rendkívül gyorsan elkészíthetők, számos receptnél pedig még a tűzhelyet sem kell bekapcsolni, így nem kell a nagy melegben a konyhában állni. Érdemes kipróbálni ezeket a hűsítő megoldásokat, hiszen a szezonális alapanyagokból készült hideg levesekkel nem csak jól lakhatunk, de a nyári forróságot is könnyebben viselhetjük.

0: Programajánlóval folytatjuk. Június 26-án és 27-én ismét megrendezik a népszerű Artjáró Fesztivált a 124 éves szolnoki művésztelepen. Az Agyaparti Parkban koncertek, színházi előadások, irodalmi estek és filmvetítések várják a látogatókat, ráadásul minden program díjtalanul látogatható. A fesztivál pénteken 17 órakor irodalmi este indul, majd koncertek zárják az estét. Szombaton 11 órakor ünnepélyes megnyitóval és tortavágással folytatódik a program, napközben pedig nyitott műtermi séták, kiállítások, bábjáték és táncperformanszok teszik teljessé az élményt. A kézműveskedni vágyók a mű helyben programon festhetnek, agyagozhatnak vagy üvegművességgel is foglalkozhatnak. A rendezvény zenei csúcspontját többek között a Lóci Játszik zenekar koncertje jelenti majd. S ha már szóba került a Lóci Játszik nevű zenekar, meg is hallgatunk tőlük egy felvételt.
1: Próbáltam elérni, nyújtóztam mindig utána, de ha közel kerültem, szökni akart hát. Én tudod, így nem mentem utána, hiába.

0: repül a péntek délelőtt tojásság kedvenceivel. Már is 9 óra, a friss hírcsakor után folytatjuk majd programajánlatokkal, valamint Ellen Anderson felvételével. Itt lesz a React.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Itt a hőség, jól esne valami hűsítő. A Bírs kávézó és bisztróban a helyed. Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit már 690 forinttól. Emellett egész nap friss, helyben sütött péksüteményekkel várunk. Bírs kávézó és bisztró. Jászberény, Lehel vezértér 29.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Egyre több a szabadban keletkezett tűz. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást. Késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból, és igyekeznek pótolni. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, ütlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. A Fidesz szerint politikai koncepciós eljárás zajlik az NKA ügyében. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a Csendes-óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásterük és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt, kellemes péntek délelőtt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Pálinkás Zsolt vagyok, erre a 60 percre is hozom majd a Jászság kedvenceit. Itt lesz Szia Föllel felvétel, a Never Give Up, illetve Purple Disco Machine-tól is hallgatunk egy dalt. Pontos változás történt a holnapi június 27-i szombati Jászfényszarúi családi nappal kapcsolatban. A várható hőség miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy módosítják a programot, így a gyermekprogramok délután 3 és este 7 óra között lesznek látogathatóak a Pipacs utcai lovaspályán. A rendezvény egyébként reggel 10-től este 7 óráig várja majd a kikapcsolódni vágyókat. Érdemes kényelmes cipővel és pléddel készülni. A helyszínen számos ingyenes programmal, például arcfestéssel, légvárral és lézerharccal várják a gyerekeket. A szervezők emellett ingyenes frissítőkkel és harapnivalókkal is készülnek, így lesz zsíros kenyér, bográcsos étel, palacsinta, vattacukor, jégkása és limonád is. A szórakozásról pedig 16 órától, cukorkapóni 17 órától pedig a lufi varázslómanó gondoskodik. Sok szeretettel várnak mindenkit Jászfényszaron, holnap június 27-én a Pipacs utcai lovaspályán.

0: friss közlekedési információkkal folytatjuk. A 4-es főúton vegyés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkálatok miatt útszűkületre és esetenként félpályás lezárásra kell számítani. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezet cseréje zajlik, emiatt félpályás lezárást vezettek be, a 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítatnak az erre közlekedők. A 31-es főúton Gyömrő határában a 31-es kilométernél kábelket szerelnek, útszűkület mellett haladhat a forgalom. Környékünk útjain is több helyen végeznek munkálatokat, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű között építésmunkák zajlanak, szintén építésmunkák nehezítik a közlekedést, a 32-27-es úton Újszász és Jászapáti között, továbbá a 31-12-esen a Monor és Tápióztele közötti szakaszon is építési munkátok folynak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a utóstársaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Itt vannak a foci VB hírei, drámai küzdelmek a labdarúgó világbajnokságon, ahol a csoportkör harmadik fordulójában több sorsdöntő mérkőzést is rendeztek. Az egy csoportban Ecuador 2-1-re legyőzte Németországot, ezzel bebiztosítva továbbjutását. Szintén ebben a csoportban Elefántcsontpad 2-0-ra nyert Curaçao ellen, így történetük során először jutottak a kieséses szakaszba. Az F csoportban Hollandia 3-1-re győzte le Tunéziát, és ezzel 7 ponttal csoport elsőként léptek tovább. Japán és Svédország 1-1-es döntetlent játszott, amivel mindkét válogatott biztosította helyét a legjobb 32 között. A 8-as döntőben Japánra Brazília vár, míg Svédország Franciaországgal vagy Norvégiával találkozik majd. A déli 4-esben Ausztrália és Paraguay gól nélkül döntetlent játszott, ezzel az ausztrálok a második helyen végeztek. Paraguay 4 ponttal továbbra is reménykedhet a továbbjutásban. A nap drámai befejezését Törökország és az Egyesült Államok találkozója hozta. Kán Ayhan a hosszabbításban szerzett góljával 3-2-re nyertek a törökök, bár az amerikaiak vereséget szenvedtek, ők is ott lesznek a kieséses szakaszban, ahol Bosznia-Hercegovina lesz majd az ellenfelük. Ma este folytatódnak a mérkőzések, az I csoport meccsei következnek, a találkozókat 21 órakor rendezik, Norvégia Franciaország ellen lép pályára, Szenegál pedig Irakkal mérkőzik meg.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezetgyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: 10:01 itt nálunk a Trio FM-en a legfrissebb helyi információ következnek, a stúdiót át is adom Szendi Hajninak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: 55 éves lett a Jászság népi együttes. Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. Múlt

0: örökségünk, tehát hogy mély tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli, tehát a Moldvai Csángótól kezdve a Szűke Pátrián, tényleg a jársági táncói minden színpadon lesz. Kimondottan ilyen táncszínházi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen fejben februárban elkezdtük a felkészülést az egykori táncosokkal, hiszen kézre működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Tehát ezért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két fél időben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második fél időnek van egy kicsi tematikája, ugye az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni. Tehát megjelenik a 1992-ben készült Boncidai koreográfián, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a Korány műsorban készült alkotás. Tehát egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy táncoló örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
1: Multidéző történelmi játszóház forgatag költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemben. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplői lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó versegéné Újhelyi Petra, egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. A napokban a Jászberényi Városházán az egyik cég tulajdonosa, Kassab Árpád egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr, a lezredes, a Jászberényi kapitányság vezetője, valamint a megyei polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban 4 jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kassab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres jászberényi, azt mondta, jászberényért, a jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai, a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. Nagyrészt derült napos idő várható ma. A középső és a déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő idehaza. Csapadék sehol sem várható. A változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, Jászberényben és a térségben 34 fok lesz extrém erős UV-sugárzással. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trio FM reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM jazzbenényből a hétvégére ígért 40 fokot megközelítő kánikula mindenkitől fokozott figyelmet követel. Kérjük, hogy a folyadékpótlásról ne csak a gyerekek és az idősek esetében gondoskodjanak, hanem figyeljenek saját szervezetük hidratálására is, hiszen a nagy melegben a szervezetünknek több vízre van szüksége. A Magyar Víziközmű Szövetség ezzel együtt arra kéri a lakosságot, hogy a hőségben is bánjanak felelősen a vízkészletekkel. A takarékosság, az észszerűség és a tudatos vízhasználat most különösen fontos, hiszen a klímaváltozás a hazai vízellátó rendszereket is komoly próbatételre állítja. Fogyasztanak folyadékot bőségesen, de figyeljünk a

Atri UFM-et hallgatják, nem sokára 10 óra, a legfontosabb információkat hozza majd az MT hírszolgálat, még egy dal belefér az óra zárásaként. Anna Klebe és Alef Farben közösét indítom, itt a Supergirl.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj- és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
2: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Egyre több a szabadban keletkezett tűz. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdély Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Tömeges ukrán dróntámadás érte éjjel Oroszországot. Az orosz légvédelem összesen több száz drónt fogott el a főváros, több régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett. Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a Csendes-óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásterük és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. Negyedik napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápa támadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült és amputálni kellett a karját. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, és most, mellé

0: Ez a Trio FM jelzvereimből megérkezett Magyarországra a Google régóta várt funkciója, mától a hazai felhasználók is megváltoztathatják a Gmail címüket, méghozzá adatvesztés nélkül. Ha valaki még évekkel ezelőtt regisztrált egy kevésbé komoly, vagy már nem tetsző felhasználónévvel, most lehetőség nyílik lecserélni azt. A módosítást a Google fiókjuk személyes adatok menüpontjában tudják elvégezni az e-mail opció kiválasztásával, majd a Google fiókhoz tartozó e-mail cím megváltoztatása lehetőséggel. Pontos tudni, hogy a régi cím nem vészel, másodlagosként megmarad, így továbbra is be tudnak vele jelentkezni, és az arra érkező leveleket is megkapják. Arra érdemes azonban figyelniük, hogy új címet 12 évente egyszer hozhatnak létre, és a jövőben összesen háromszor van lehetőség a névváltoztatásra.
1: Reggeli Starter!

0: Ez a Trio FM jelzbenényből. Ha nyári utazást tervezik, a csomagolás mellett egy dologra különösen figyeljenek, a szükséges utazási iratokra. Tudják, milyen kellemetlen lehet egy repülőtéren rájönni, hogy otthon maradt az útlevél. Először is ellenőrizzük az okmányok érvényességét, az Európai Unión belül elég a személyigazolvány, de távolabbi országoknál az útlevél elengedhetetlen, ráadásul sok helyen 6 hónapos érvényességet írnak elő. Ne feledkezzenek meg a repülőjegyekről, a szállásfoglalásról és az utasbiztosítási kötvényről sem. Bár sok minden elérhető már digitálisan, a telefonra mentés mellett mindig tartsák maguknál fizikailag is az eredeti okmányokat, és ha mégis baj történne és elvesznének az iratok, az első út a helyi rendőrségre, majd a magyar konzulátusra vezessen, a biztonság kedvéért pedig mindig készítsenek másolatot a fontos dokumentumokról, és azokat a podgyásztól elkülönítve tárolják. Legyenek alaposak, hogy a nyaralásuk valóban a felhőtlen pihenésről szóljon.
1: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trio FM, a Jelseg rádiója, Jászberényi Városi Könyvtár tájékoztatja tisztelt olvasóit, hogy szakmai rendezvényen való részvétel miatt a könyvtár június 24-e szerda és 27-e szombat között zárva tart, az intézmény legközelebb június 29-én hétfőn reggel 9 órakor nyitja meg újra kapuit.
1: Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás. Mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: 55 éves lett a Jászság népi együttes. Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. Multidéző, történelmi játszóházat szerveztek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Multidéző, történelmi játszóház forgatag költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a Jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemben. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplői lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó verseginé Újhelyi Petra. Egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. 55 éves lett a Jászság népi együttes. Két jubileum, két gála műsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a Táncban élünk, holnap pedig a Táncoló örökség. Az idén 25. születésnapját ünneplő Viganó Alapfokú Művészeti Iskola és az 55 éves Jászság népi együttes így ünnepel Jászberényben a szabadtéri színpadon. Szűcs Gábort, a Jászság népi együttes művészeti vezetőjét kérdeztük.
9: A Táncoló örökség, tehát mély tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli. Tehát a Mordai Csángótól kezdve a Szűke Pátrián, tényleg a jászsági táncói minden színpadon lesz. Kimondottan ilyen táncszínházi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen már februárban elkezdtük a felkészülés az egykori táncosokkal, hiszen kézben működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Tehát ezért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon,

0: akár a legutóbbi 2021-ben a Korány műsorba készült alkotás, tehát egy kicsi áttekintés, ennek le van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja, de egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy táncol örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
1: A napokban a Jászberényi Városházán az egyik cég tulajdonosa, Kassab Árpád egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr, a lezredes, a Jászberényi kapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban 4 jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kassab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres jászberényi, azt mondta, Jászberényért, a jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai, a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. Folytatódik a hőség, a kánikula, ráadásul most már harmadfokú hőségriasztás lép életbe, holnaptól. Itt Jászberényben délután 36 fokot mutatnak majd a hőmérők, mérsékelt északnyugati szél fúj, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, így csapadék sem várható. Este is csak 29 fokra hüll a levegő hőmérséklete, viszont este is tiszta lesz az égbolt, tehát láthatjuk majd a gyönyörű csillagos nyári eget. Holnap 19 fokra ébredünk, délután 36-37 fok várható. Hatóvétel körzetünkben. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM jelszvereimből. Az elkövetkező napokban egyre nagyobb fokozatra kapcsol a hőség, ám ez nem csak az embereket, de a házi kedvenceket is megviseli. Érdemes lesz fokozottan figyelni állatainkra. A kutya önszántából soha nem mozogna a tűző napon a nagy kánikulában. Ha mégis ezt kell tenni, akkor tudnunk kell, hogy mindezt nehezebben viselik a nagyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. A kutya nem tud izzadni, ami komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha nem elegendő. Ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet, padlót, amire ráfeküdve hűteti magát. A következőkre érdemes odafigyelnünk. A nagy nyári hőségben se feledkezzünk el a játékról és a nagyobb sétákról, melyeket kora délelőtre és késő délutánra időzítsünk. Forró aszfalt helyett a tappancsok épségért a fűben érdemes sétáltatni. Állatunk számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon el tud bújni. Kedvencünknek az élelem mellé naponta többször friss jó vizet kell biztosítani, ne hagyjuk egyedül őket autóban, még nyitott ablak mellett sem, hiszen a tűző napon a belső hőmérséklet az egekbe szökhet. Lakásban tartott állatok esetén reggel munkába menet előtt sötétítsünk be, hogy ne forrósodjon be a szoba. Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy a házi állat intenzíven lieg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színes sötétebb a megszokottnál, a baj lehet akár hőtorlódás vagy hőguta is. Nyári kánikulában az oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszméletét vesztett állat rendszerint hőguta vagy napszúrás áldozata. A gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet ebben az esetben.
1: Trio FM! Trio FM! Mellette szól!

0: Foci Rádió a 97 héten. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Itt vannak a foci VB hírei, drámai küzdelmek a labdarúgó világbajnokságon, ahol a csoportkör harmadik fordulójában több sorsdöntő mérkőzést is rendeztek. Az egy csoportban Ecuador 2-1-re legyőzte Németországot, ezzel bebiztosítva a továbbjutását. Szintén ebben a csoportban Elefántcsontpad 2-0-ra nyert Curaçao ellen, így történetük során először jutottak a kieséses szakaszba. Az F csoportban Hollandia 3-1-re győzte le Tunéziát, és ezzel 7 ponttal csoport elsőként léptek tovább. Japán és Svédország 1-1-es döntetlent játszott, amivel mindkét válogatott biztosította helyét a legjobb 32 között. A 8-at döntőben Japánra Brazília vár, míg Svédország Franciaországgal vagy Norvégiával találkozik majd. A déli 4-esben Ausztrália és Paraguay gól nélkül döntetlent játszott, ezzel az ausztrálok a második helyen végeztek. Paraguay 4 ponttal továbbra is reménykedhet a továbbjutásban. A nap drámai befejezését Törökország és az Egyesült Államok találkozója hozta. Kán Ayhan a hosszabbításban szerzett góljával 3-2-re nyertek a törökök, bár az amerikaiak vereséget szenvedtek, ők is ott lesznek a kieséses szakaszban, ahol Bosznia-Hercegovina lesz majd az ellenfelük. Ma este folytatódnak a mérkőzések, az így csoport meccsei következnek, a találkozókat 21 órakor rendezik, Norvégia Franciaország ellen lép pályára, Szenegál pedig Irakkal mérkőzik meg.
0: Foci Rádió a 97 héten. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM Jászberényből Mutasd be a Nagyi címmel kisfilmkészítő pályázatot hirdettek a 7.-12. évfolyamos diákok számára. A felhívás keretében olyan 3-5 perces kisfilmeket vagy interjúkat várnak, amelyek egy-egy idős ismerős nagyszülő, rokon vagy szomszéd különleges történetét, hobbiát vagy mesterségét mutatják be, megörökítve az idősebb generáció értékeit és tudását. A beérkezett munkák közül a legjobb alkotásokat díjazzák majd a szervezők, valamint be is mutatják azokat a Jászberényi Ifjúsági Házban 2026. októberében. A pályázatra jelentkezni pedig a balla.andrea@jászkerület.hu e-mail címen lehet, a leadási határidő pedig szeptember 1-e. Sok sikert kívánok mindenkinek az alkotáshoz.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

11 óra hamarosan, így a reggel is tart erőnk az utolsó percéhez érkezett, a napindítónkkal jövő héten, június 29-én hétfőn várom önöket ismét. Put your

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Sólyomotel napi menü kínálatában fejtett bableves, rántott sertésszelet, karottás rizssel, kérhetünk még hideg gyümölcslevest is, illetve készül kievi ércemel, zöldborsós, mustáros sertésszelet, vega finomságok, brassói apró petnyelyen forgatott burgonyával és túrós tejfölös tészta. Elérjük a Sólyomotelt az 57-401-267-es számon. A Bies kávézó és bisztró is várja vendégeit, csontleves, mágombóc neves és gulyásleves készül, a főételek közül pedig választható borsós tokány csavartésztával, pankó morzsát csirkemelcsíkok kukoricás rizssel és töltött padlizsán burgonya chipszel. A tészta választékban bolonyai spagetti, milánói penne és 4 sajtos nyokki. Komplett menüt is kérhetünk. Rendelhetünk a Bies kávézó és bisztróból a 0620-240-4044-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria pénteki menüjében milánói sertésborda. A napi menüt kérhetjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Pipacs étterem várja vendégeit zöldborsó gulyással, megylevessel, készítenek még nudlit barackézzel, rántott halat petezselmes burgonyával, kínálnak még rakott brokkolit és békörös paradicsomos csirke mellett csőben sütve krokettel. A Pipacs étterem hívható az 57-405-510-es telefonszámon. Ízletes, háromfogásos ebédmenü a Hellóberény parkolóban, a mai kínálatban trópusi gyümölcsleves, csirkemell citrusos sajtmártással, grillzöldséggel, valamint desszert. Az ételek gluténmentesek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, kérhetjük elvitelre, valamint helyben fogyaszthatjuk. Az Aranykanál étterem finomságai a mai napra kórhelyi csülökgulyás, őszi barackrémleves, pulyka paprikás orsó tésztával, kentucky csirkés tortilla tekercs hasábburgonyával, rántott sajt lazanye és rántott tökrizssel. Kérhetünk még a vega menüből roston camembertet sült zöldséges rizssel. 0620-470-37-33 és 57-403-290, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A karamellünk kiszolgáló étteremben ma palucleves és vegyes gyümölcsleves készül. A mai kínálatban szerepel még marhapofa hörkölt párolt krumplival, sült kacsacon párolt almás illakáposztával, hentes csirketokány főtt tésztával, ribamájjal töltött karaj rántva, rántott szűzérme, rántott velő, szilvás gombóc, édes burgonya, sáfrányos jázmérizs és kevert saláta a köret választékban. A karavánon kiszolgáló étterem hívható az 57-406-710-es telefonszámon. A River Bistro ma ebédre erdélyi gulyáslevest kínál, a főétel közül pedig kérhető túrógombóc vagy lecsós szelet tarhonyával. Rendeletünk az 57-407-510-es telefonszámon.
3: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
6: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter közölte, hogy folytatódik a vízosztás és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1 millió 800 ezres létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak, volt, akit elfogató parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A rendőrök lakossági panaszok miatt már egy hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén. Negyedik napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach-en, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. A fokozott riasztás azután lépett életbe, hogy nemrégiben súlyos cápa támadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült, és amputálni kellett a karját.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
6: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

11 óra múlt, köszöntöm Önöket, ez már a Napközben magazinunk itt a 97.7 Trio FM-en. Folytatjuk egy programajánlattal. Június 27-én ezen a hétvégén szombaton második jótékonysági motoros napra várnak mindenkit itt Jászberényben, a Lehel vezértéri Szerviz utcában. A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény által szervezett rendezvény célja a fogyatékkal élők nappali ellátásának támogatása, a beérkező felajánlásokból a klubtagok kirándulásait finanszírozzák. A gyülekező 9:30-kor kezdődik, a hivatalos megnyitó pedig 10 órakor lesz. A nap folyamán motorszépségverseny, gyorsulási verseny, motoros felvonulás és tombola is színesíti a programot. A gyerekeket egész nap arcfestés és kreatív foglalkozások várják, érdemes tehát kilátogatni, hiszen, ahogy a szervezők fogalmaznak, ami neked semmi, lehet nekem minden. A második jótékonysági motoros nap itt Jászberényben június 27-én szombaton a Lehel vezértéri Szerviz utcában.

0: érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM, a Jászság Rádiója. A következő percekben fókuszban a közlekedés biztonság. György Tibor, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadója kéri a figyelmüket. A nyári szünet beköszöntével különösen fontossá válik a közlekedés biztonság. A Hadnagy úr többek között a szabályos kerékpározásról, a rollerezésről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól osz meg fontos tanácsokat.
2: Újra itt a vakáció. Köztudod, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonsági övek miatt, és az évszak sajátosságaival fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni, tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés. A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos rollert. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okozhatnak nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy vízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek, és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellén. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonsági övet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáékhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi Rendőrkapitányság.
1: Ezeket a fontos szabályokat és óvintézkedéseket hallották György Tibor rendőrhadnagytól, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadójától. Köszönjük szépen!
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: friss közlekedési információkkal folytatjuk. A 4-es főúton vegyés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkálatok miatt útszűkületre és esetenként félpályás lezárásra kell számítani. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezet cseréje zajlik, emiatt félpályás lezárást vezettek be, a 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, a reggel és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra számíthatnak az erre közlekedők. A 31-es főúton Gyömrő határában a 31-es kilométernél kábelket szerelnek, útszűkület mellett haladhat a forgalom. Környékünk útjén is több helyen végeznek munkálatokat, a 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű között építésmunkák zajlanak, szintén építésmunkák nehezítik a közlekedést, a 32-27-es úton Újszász és Jászapáti között, továbbá 31-12-esen a Monor és Tápióztele közötti szakaszon is építési munkátok folynak. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és autóstársaikra is.
1: 97.7 Trio FM, a Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. 55 éves lett a Jászság népi együttes. Multidéző, történelmi játszóházat szerveztek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A napokban a Jászberényi Városházán az egyik cég tulajdonosa, Kaszab Árpád egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr, a lezredes, a Jászberényi kapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban 4 jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kaszab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres Jászberényi, azt mondta, Jászberényért, a Jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van. Naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. Multidéző történelmi játszóház forgatag költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a Jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemben. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplői lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó verseginé Újhelyi Petra. Egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. 55 éves lett a Jászság népi együttes, két jubileum, két gála műsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a táncban

0: élünk, holnap pedig a táncoló örökség az idén 25. születésnapját ünneplő Viganó Alapfokú Művészetiskola és az 55 éves Jászság Népi Együttes így ünnepel Jászberényben a szabadtéri színpadon. Szűcs Gábort, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetőjét kérdeztük.
1: A táncoló örökségünk, tehát négy tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli. Tehát a Moldvai Csángótól kezdve a Szűke Pátrián, tényleg a jászsági táncói minden színpadon lesz. Kimondottan ilyen táncszínházi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen már februárban elkezdtük a felkészülést az egykori táncosokkal, hiszen kézre működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Tehát azért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két fél időben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második fél időnek van egy kicsi tematikája, az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni. Tehát megjelenik a 1992-ben készült Boncillai koreográfiám, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a Korány műsorban készült alkotás. Tehát egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy táncoló örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
0: Folytatódik a hőség, a kánikula, ráadásul most már harmadfokú hőségriasztás lép életbe, holnaptól. Itt Jászberényben délután 36 fokot mutatnak majd a hőmérők, mérsékelt északnyugati szél fúj, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, így csapadék sem várható. Este is csak 29 fokra hűl a levegő hőmérséklete, viszont este is tiszta lesz az égbolt, tehát láthatjuk majd a gyönyörű csillagos nyári eget. Holnap 19 fokra ébredünk, délután 36-37 fok vár. Ható vételkörzetünkben. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM jelzbenényből a hétvégére ígért 40 fokot megközelítő kánikula mindenkitől fokozott figyelmet követel. Kérjük, hogy a folyadékpótlásról ne csak a gyerekek és az idősek esetében gondoskodjanak, hanem figyeljenek saját szervezetük hidratálására is, hiszen a nagy melegben a szervezetünknek több vízre van szüksége. A Magyar Víziközmű Szövetség ezzel együtt arra kéri a lakosságot, hogy a hőségben is bánjanak felelősen a vízkészletekkel. A takarékosság, az észszerűség és a tudatos vízhasználat most különösen fontos, hiszen a klímaváltozás a hazai vízellátó rendszereket is komoly próbatételre állítja. Fogyasszanak folyadékot bőségesen, de figyeljünk a környezetünkre is.

0: Elrepült a péntek délelőtt, köszönöm, hogy velem tartottak, Zsuposági pedig már itt is van a stúdióban, ajánlja figyelmükbe a 14 órától kezdődő délutáni műszakot. Szia Ági!
1: Szia Zsolt! A mai adásban szó lesz többek között majd arról, hogy egy marék dió is segítheti az elalvást, és arról is, hogy a hátfájás mögött nem mindig csak fizikai okok állnak. A stressz is szerepet játszhat. Beszélünk arról, hogyan tartható frissen az agy idősebb korban is, és milyen veszélyeket jelentett a kánikula a házi állatok számára. A végén pedig az egres jótékony hatásairól hallhatnak a kedves hallgatóink, valamint arról, hogy a székre halmozott ruhák mögött nem feltétlenül a lustaság vagy a rendszer. Áll. Érdemes lesz velünk tartani, játszom a legnagyobb kedvenceket, és hozzuk a legfrissebb jársági híreket is. 2-től este 6-ig a szokott időpontban.
0: Ági, köszönöm szépen, várunk majd 2-től, hallgatóinktól pedig búcsúzom, holnap reggel 7-kor ismét itt leszek, indítsuk együtt a hétvégét is a 97.7 Trio FM-en. Pálinkás Zsoltot hallották, köszönöm figyelmüket!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kunu Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kis Grófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A Sólyomotel napi menü kínálatában fejtett bableves, rántott sertészszelet, karottás rizssel, kérhetünk még hideg gyümölcslevest is, illetve készül kievi ércemel, zöldborsós, mustáros sertészszelet, vega finomságok, brassói apró pecsnye forgatott burgonyával és túrós tejfölös tészta. Elérjük a Sólyomotelt az 57-401-267-es számon. A Bírs kávézó és bisztró is várja vendégei, csontleves, mágombóc neves és gulyásleves készül, a főhitelek közül pedig választható borsós tokány csavartésztával, pankó morzsát csirkemelcsíkok kukoricás rizssel és töltött padlizsán burgonya chipszel. A tészta választékban bolonyai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki. Komplett menüt is kérhetünk. Rendelhetünk a Bírs kávézó és bisztróból a 0620-240-4044-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria pénteki menüjében milánói sertésborda. A napi menüt kérhetjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Pipa Csétterem várja vendégeit zöldborsó gulyással, megylevessel, készítenek még nudlit barackézzel, rántott halat petezselmes burgonyával, kínálnak még rakott brokkolit és békörös paradicsomos csirke mellett csőben sütve krokettel. A Pipa Csétterem hívható az 57-405-510-es telefonszámon. Ízletes, háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai kínálatban trópusi gyümölcsleves, csirkemell citrusos sajtmártással, dillzöldséggel, valamint desszert. Az ételek gluténmentesek és hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, kérhetjük elvitelre, valamint helyben fogyaszthatjuk. Az Aranykanál étterem finomságai a mai napra kórhelyi csülökgulyás, őszi barackrémleves, pulykapaprikás orsótésztával, kentucky csirkés tortilla tekercs hasábburgonyával, rántott sajt lazanye és rántott tökrizssel. Kérhetünk még a vega menüből roston camembertet sűrt zöldséges rizssel. 0620-470-37-33 és 57-403-290, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Karamellnő kiszolgáló étteremben ma palócleves és vegyes gyümölcsleves készül, a mai kínálatban szerepel még marhapofa fölkölt párolt krumplival, sült kacsacon párolt almás illakáposztával, hentes csirketokány főtésztával, ribamájjal töltött karaj rántva, rántott szűzérme, rántott velő, szilvás gombóc, édes burgonya, sáfrányos jázmirizs és kevert saláta a köret választékban. A Karamellnő kiszolgáló étterem hívható az 57-406-710-es telefonszámon. A River Bistro ma ebédre erdélyi gulyáslevest kínál, a főétel közül pedig kérhető túrógombóc vagy lecsós szelet tarhonyával. Rendeletünk az 57-407-510-es telefonszámon.
5: Ez volt a menüajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
1: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
7: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Mától indulnak a Retro Istria Express vonatok az Adriára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1 millió 800 ezres létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatotta a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak, volt, akit elfogató parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A rendőrök lakossági panaszok miatt már egy hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén. Mától indulnak a retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpárjegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Multidéző történelmi játszóházat szerveztek. 55 éves lett a Jászság népi együttes. Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Multidéző történelmi játszóház forgatag költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a Jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemben. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplő lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó versegini Újhelyi Petra. Egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. A napokban a Jászberényi Városházán az egyik cég tulajdonosa, Kaszab Árpád egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr alezredes, a Jászberényi kapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban 4 jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kaszab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres jászberényi, azt mondta, Jászberényért, a Jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai, a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. 55 éves lett a Jászság népi együttes, két jubileum, két gála műsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a Táncban élünk, holnap pedig a Táncoló örökség, az idén

0: kimaradt ilyen táncszínház jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen már februárban elkezdtük a felkészülés, az egykori táncosokkal, hiszen kézzel működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Tehát ezért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimaradtan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két félidőben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második félidőnek van egy kicsi tematikája, az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni. Ez megjelenik a 1992-ben készült Boncillai koreográfián, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a Korány műsorban készült alkotásnál. Egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy táncol örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
1: Folytatódik a hőség, a kánikula, ráadásul most már harmadfokú hőségriasztás lép életbe, holnaptól. Itt Jászberényben délután 36 fokot mutatnak majd a hőmérők, mérsékelt északnyugati szél fúj, egy felhő sem lesz fölöttünk az égen, így csapadék sem várható. Este is csak 29 fokra hüll a levegő hőmérséklete, viszont este is tiszta lesz az égból, tehát láthatjuk majd a gyönyörű csillagos nyári eget. Holnap 19 fokra ébredünk, délután 36-37 fok vár hatóvétel körzetünkben. Ezek voltak a Trio FM hírei Szendi Hajnival.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL bubit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be, Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Minden népességi mutatóban csökkenést tapasztaltak a statisztikusok májusban. A születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasság kötéseké pedig 6,5%-kal csökkent, közölte a KSH. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól hétfő reggelig lehet. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk. Legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33-38, este 28-33 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
8: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
10: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
11: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
12: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
13: Ez volt a reklám.
14: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
15: 55 éves lett a Jászság népi együttes. Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. Multidéző, történelmi játszóházat szerveztek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 55 éves lett a Jászság népi együttes. 2 jubileum, 2 gálaműsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a Táncban élünk, holnap pedig a Táncoló örökség az idén 25. születésnapját ünneplő Viganó Alafokú Művészetiskola és az 55 éves Jászság népi együttes így ünnepel Jászberényben a szabadtéri színpadon. Szűcs Gábort, a Jászság népi együttes művészeti vezetőjét kérdeztük.
16: A Táncoló örökségünk, tehát mély tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli, tehát a Moldvai Csángótól kezdve a Szűke-Pátrián, tényleg a jászsági táncolói minden színpadon lesz. Kimondottan ilyen táncszínházi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen felekben februárban elkezdtük a felkészülést az egykori táncosokkal, hiszen kézre működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Ezért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két fél időben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második fél időnek van egy kicsi tematikája, az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezető.

0: táncoló örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek. Tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
1: Multidéző, történelmi játszóház forgatag költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemmel. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplői lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó versegéné Újhelyi Petra, egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. A napokban a Jászberényi Városházán az egyik cég tulajdonosa, Kassab Árpád egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr alezredes, a Jászberényi kapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban 4 jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kassab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres jászberényi, azt mondta, Jászberényért, a jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai, a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. Folytatódik a hőség, a kánikula. A délutáni 36 fokról 29-re csökken majd a levegő hőmérséklete a jászságban. Szombaton 19 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő hőmérséklete, és a hőmérő higanyszála eléri majd a 40 fokot. A hétfői nap csak egy pár fokos lehűlést hoz, továbbra is kánikula lesz 36-37 fokkal. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám!
4: A Trio FM hírei.
5: Tovább fokozódik a forróság. Több nagykövetet is lecserél a külügyminiszter. Tesztelhetik a MOL-Bubit az elektronikus bérletesek. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új nagykövetek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Kihirdették a tudományos mecenatúra pályázat nyerteseit. Csaknem 280 pályázó között osztják ki a mintegy 2 milliárd forint támogatást konferencia szervezésre vagy tudományos eredmények népszerűsítésére. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL-Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL-Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól hétfő reggelig lehet a tesztben, először az első 5000 jelentkező vehet részt. Forgalomkorlátozások lesznek holnap a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon átsétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Franciaországban a hőség miatt elhalasztják a párizsi Pride felvonulást és más tömegrendezvényeket. A szervezők a rendőrség kérésére döntöttek így, a francia fővárosban ugyanis már napok óta 40 fok feletti a csúcshőmérséklet, és éjszakánként sem süllyed 27 fok alá. A héten az Eiffel-toronyban és a Louvre-ban is rövidített nyitvatartást rendeltek el a rendkívüli meleg miatt. Itthon holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Június 26-a van, végre péntek, indul a délutáni műszak, tudják. Ezzel pörög igazán a munkaidő. A Jánosok ünnepelnek, illetve a Pálok, a János bibliai név. A héber Johannán név görög Johannes változatából származik. Jelentése Jahve megkegyelmezett. A Pál pedig a latin Paulus névből származik. Jelentése kicsi, kis termetű férfi. Isten éltesse őket sokáig szintén. És természetesen egészen este 6-ig itt leszünk, 2-től startolunk, érdemes lesz ma is velünk tartani, beszélünk majd arról, hogy egy marék dió is segíthet az elalvásban, és a stressz is állhat a hátfájás mögött. 06-30-301-22-77, ez az SMS Viber elérhetőségünk, használják. Bizalommal én Zsupa Sági vagyok, és érkezik David Guetta az I Don't Wanna Wait című dalával.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: I don't like it.

97.7 Trio FM mellettet szól. Ha nehezen megy az elalvás, egy egyszerű esti szokás is javíthatja az alvás minőségét. Egy spanyol kutatás szerint napi 40 g dió fogyasztása növelheti a szervezet melatonin szintjét, amely fontos szerepet játszik az alvás ébrenlét ciklus szabályozásában. A vizsgálat résztvevői gyorsabb elalvásról és jobb alvás minőségről számoltak be. A szakértők szerint a dió természetes melatonint és triptofánt is tartalmaz, amelyből a szervezet szerotonint és melatonint állít elő. A módszer nem helyettesíti persze az álmatlanság kezelését, de enyhébb alvás problémák esetén hasznos segítség lehet. Jöjjön egy újabb kedvenc a délutáni műszakban, méghozzá a Represent Cuba!

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél három után folytatjuk friss jársági hírekkel, minden, ami az itt élőket érdekelheti, most fog elhangozni, úgyhogy ne kapcsoljanak sehová. Az óra második felében arról is beszélgetünk majd, hogy stressz is okozhat hátfájást, és a hírek után Kígo is érkezik Miguellel, ez lesz a Remind Me to Forget You.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról! Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: 55 éves lett a Jászság népi együttes. Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. Multidéző, történelmi játszóházat szerveztek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Multidéző, történelmi játszóház forgatag költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a Jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemben. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplő lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó versegini Újhelyi Petra. Egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. 55 éves lett a Jászság népi együttes. Két jubileum, két gála műsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a Táncban élünk, holnap pedig a Táncoló örökség. Az idén 25. születésnapját ünneplő Viganó Alafokú Művészeti Iskola és az 55 éves Jászság népi együttes így ünnepel Jászberényben a szabadtéri színpadon. Szűcs Gábort, a Jászság népi együttes művészeti vezetőjét kérdeztük.
7: A Táncoló örökségünk, tehát mély tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli. Tehát a Mordai Csángótól kezdve a Szűke Pátriánk, tényleg a jászsági táncói minden színpadon lesz. Kimondottan ilyen táncszínházi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen felben, februárban elkezdtük a felkészülést az egykori táncosokkal, hiszen kézben működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Tehát ezért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két félidőben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második félidőnek van egy kicsi tematikája, ugye az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni. Tehát megjelenik a 1992-ben készült boncidai koreográfiám, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a korány műsorban készült alkotás. Tehát egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy Táncoló örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni, szerintem remélem érzelmesen.
6: A napokban a Jászberényi Városházán az egyik cég tulajdonosa, Kassab Árpád egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr, a lezred

0: ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. Folytatódik a hőség, a kánikula. A délutáni 36 fokról 29-re csökken majd a levegő hőmérséklete a Jászságban. Szombaton 19 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő hőmérséklete, és a hőmérő higanyszála eléri majd a 40 fokot. A hétfői nap csak egy pár fokos lehűlést hoz, továbbra is kánikula lesz 36-37 fokkal. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A hátfájás hátterében nem mindig kizárólag testi ok áll. Pszichés tényezők is befolyásolhatják a fájdalomérzetet. A stressz, a megfelelési kényszer, a munkahelyi vagy családi problémák testi panaszok formájában is megjelenhetnek. A tartós feszültség hatására főleg a mély hátizmok húzódhatnak össze, és ha ezek nem tudnak ellazulni, fájdalom alakulhat ki. A szakértők szerint először mindig ki kell zárni a szervi okokat, de ha pszichés eredet is felmerül, fontos a stresszoldás, a rendszeres mozgás és szükség esetén szakember segítsége. Segíthet például a relaxáció, a jóga, az autogén tréning vagy a gyógytorna is. Tartsanak velünk a továbbiakban is, érkezik egy újabb kedvenc, a Turn the Lights Off!

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért az első óránk, és innen folytatjuk a délutáni műszakot kizárólag az önök kedvenceivel, a Jássák kedvenc dalaival. 15 órakor friss hírek jönnek, előtte rövid reklám, majd a következő óra nyitányaként Dove Cameron zenél. Ez lesz a Too Much, a tavalyi év egyik legnagyobb kedvence.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Tovább fokozódik a hőség. Napvédelem, ivóvíz, árnyék, ezt javasolja a katasztrófavédelem. Indul a nyári retrovonat az Adriára. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Holnaptól 3 fokra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém hőség. Az Európa nagy része felett uralkodó hőkupola megérkezik a Kárpát-medencébe, egy hazánk fölé is. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint a rendkívül erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. A rendkívüli tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. A miniszterelnök azt kérte, hogy a klimatizált épületekbe mindenkit engedjenek be, aki szeretne megpihenni. Fagyasztott palackokban oszt ivóvizet a hajléktalan embereknek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet budai utcai gondozó szolgálatai mintegy 1000 közterületen élő embert keresnek fel, miközben országszerte hideg vízzel és limonádéval várják a rászorulókat több mint 60 intézményükben. Az éjjeli menedékhelyek rugalmas nyitvatartással működnek. A szeretett szolgálat az idős otthonaiban fokozott egészségügyi ellenőrzést végez és hűti a közösségi helységeket. A legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon is biztosítanak hűsölési lehetőséget és hideg italokat. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, hogy jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából megnyílt az országos ünnepségek főhelyszíne Washingtonban. A nagy amerikai nemzeti vásár 2 hétig tart nyitva a belvárosban. Szinte minden szövetségi állam bemutatkozik, lesznek színházi előadások, koncertek, az egyik fő attrakció a rodeo bemutató. Az ünnep csúcspontja július 4-e, amikor óriási tűzijátékot rendeznek. Ma este indul az első nyári Retro Istria Express vonat az Adriára. A járat a keletiből indul naponta, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak, közölte a MÁV. Itthon holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatódik a délutáni műszak végre pénteken, június 26-án a Jánosok és a Pálok névnapján. Beszélgetünk majd arról 15 óra után, hogy klíma nélkül is hűvösebbé tehető a lakás, csak egy kis okosság kell hozzá, illetve egy pohár víz is segített megelőzni a csatornaszagot. Jöjjön Charlie Puss, Selena Gomez és a We Don't Talk Anymore, már is ezzel folytatjuk.

0: Danny Musak.
1: You can't touch this. You can't touch this.

97.7 Trio FM mellettet szól. A hőségben légkondi nélkül is lehet enyhíteni a lakás felmelegedését. Több egyszerű, energiatakarékos módszer is segíthet, különösen az esti pihenésnél. A ventilátor elé például fagyasztott vízes palackot lehet tenni, az ablak elé pedig nedves lepedőt vagy törülközőt akasztani. Lefekvés előtt az ágyneműt is érdemes enyhén bepermetezni vízzel, mert a párolgás hűsítő hatást válthat ki. Segíthet az is, ha nyáron könnyű természetes anyagú ágyneműt használunk, és estére kihúzzuk a felesleges elektronikai eszközöket, mert ezek is hőt termelnek. A párás szoba melegebbnek érződik, ezért párátlanító használata is javíthatja a hőérzetet. Hajrá! Jöjjön az Imagine Dragons és a Bones!

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél négy után folytatódik a délutáni műszak, méghozzá már pénteken, június 26-án. Jönnek a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti. Csodát tudunk tenni egy pohár vízzel, hogy hogyan? Azt is elárulom majd az óra második felében, de előtte jöjjenek a friss jársági hírek és a Crazy Town a Butterfly-jal szigorúan a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. 55 éves lett a Jászság népi együttes. Multidéző, történelmi játszóházat szerveztek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A napokban a jászberényi városházán az egyik cég tulajdonosa, Kaszab Árpád egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr, a lezredes, a jászberényi kapitányság vezetője, valamint a megyei polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban négy jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kaszab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres jászberényi, azt mondta, jászberényért, a jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai, a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. Multidéző történelmi játszóház forgata költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemben. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplői lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó versegéné Újhelyi Petra. Egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. 55 éves lett a Jászság népi együttes. Két jubileum, két gála műsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a Táncban élünk, holnap pedig a Táncoló örökség, az idén 25. születésnapját ünneplő Viganó Alapfokú Művészeti Iskola és az 55 éves Jászság népi együttes így ünnepel Jászberényben a szabadtéri színpadon. Szűcs Gábort, a Jászság népi együttes művészeti vezetőjét kérdeztük.
3: A Táncoló örökségünk, tehát négy tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli. Tehát a Mordai Csángótól kezdve a Szűke Pátrián, tényleg a jászsági táncói minden színpadon lesz. Kimondottan ilyen táncszínházi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen már februárban elkezdtük a felkészülés az egykori táncosokkal, hiszen kézzel működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Tehát ezért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két félidőben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második félidőnek van egy kicsi tematikája, az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni. Ez megjelenik a 1992-ben készült Boncillai koreográfiám, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a Korány műsorban készült alkotás. Tehát egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, tartozik, ez is az a cím, hogy táncoló örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
2: Folytatódik a hőség, a kánikula, a délutáni 36 fokról 29-re csökken majd a levegő hőmérséklete a Jászságban. Szombaton 19 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő hőmérséklete, és a hőmérő higanyszála eléri majd a 40 fokot. A hétfői nap csak egy pár fokos lehűlést hoz, továbbra is kánikula lesz 36-37 fokkal. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7. Trio FM mellette szól. Egy egyszerű otthoni praktika segíthet megelőzni, hogy nyaralás után kellemetlen csatornaszag fogadjon a lakásban minket. A mosogató és a mosdó alatti szifonban mindig marad egy kevés víz. Ez akadályozza, hogy a csatornaszag bejusson az otthonunkba. Ha azonban hosszabb ideig senki nem használja a lefolyót, ez a víz elpárologhat. A párologás lassítására érdemes a lefolyónyílást papírtörlővel vagy papírlappal lefedni, majd egy vízzel teli poharat vagy csészét tenni rá. Indulás előtt a ritkán használt fürdőszobák, vendégvécék és padló összefolyók lefolyóit is érdemes ellenőrizni. Jöhet egy újabb kedvenc? Ed Sheeran áll sorba az Azizam című dalával.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra és fél ideihez érkeztünk a mai délutáni műszaknak. Remélem, hogy a következő két órában is velünk tartanak, mert sok-sok érdekességet tartogatok még. Most jönnek a friss hírek, előtte pedig mutatom, hogy mivel nyitjuk a következő órát. Jennifer Lopez zenél majd, ez lesz a Love Don't Cost a Thing.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
6: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Fokozódik a hőség. Tömeges dróntámadás érte Ukrajnát és Oroszországot is. A katasztrófavédelem megjelentette a klimatizált helyiségek listáját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az Euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euróbevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros, 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be, Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Közben újabb fogolycsere történt a két ország között. Oroszország és Ukrajna egyaránt 160 hadifoglyot adott át a másik félnek. A katolikus Karitás is adománygyűjtést hirdetett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonal hívása 500 forint segítséget jelent, és lehet online vagy átutalással is pénzt küldeni a szervezetnek. Tegnap az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista mentőcsapat jelezte, hogy gyűjtést indítanak a földrengés károsultjainak. A venezuelai hatóságok eddig 589 ember halálát erősítették meg, a sérültek száma elérte a 4300-at. Holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-től, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több, új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai trollivonal is elindul a belváros és az Őrs vezér tere között, több útvonalon pedig csökken az utazási idő. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot június 26-án, pénteken 16 óra után. Beszélünk majd arról, hogy idősebb korban is igenis fejleszthető az agyunk, és állatvédők óvatosságra intenek a kánikulában, ahogy minden évben. Most is fontos erről beszélnünk. 06 30 301 22 77, ez az SMS Viber számunk, használják nyugodtan, ha kérdésük van, vagy megosztanának vele valamit. Addig pedig érkezzen a Disco Lines és a No Broke Boys.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7. Trio FM melletted szól. Idősebb korban sem törvényszerű a szellemi képességek romlása. Egy amerikai kutatás szerint az agy egészsége és teljesítménye későbbi életkorban is javítható rendszeres mentális aktivitással. A vizsgálatban csaknem 4000 felnőttet követtek nyomon 3 éven át. A résztvevők naponta rövid agytréning feladatokat végeztek, amelyek a gondolkodást, az érzelmi egyensúlyt és a célokkal való azonosulást támogatták. Az eredmények szerint minden korcsoportban mérhető javulás volt, különösen azoknál, akik a kutatás elején gyengébb eredményeket értek el. A szakemberek szerint a fejlődésben nem az életkor vagy az iskolai végzettség volt a döntő, hanem a következetesség. Az agy frissen tartását tanulással, rendszeres mozgással, társas kapcsolatokkal és új dolgok kipróbálásával is lehet segíteni. Próbálják meg! Jöjjön a fán Pete Bulldal a Chris Brown-nal!

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Itt vannak a foci VB hírei, drámai küzdelmek a labdarúgó világbajnokságon, ahol a csoportkör harmadik fordulójában több sorsdöntő mérkőzést is rendeztek. Az egy csoportban Ecuador 2-1-re legyőzte Németországot, ezzel bebiztosítva továbbjutását. Szintén ebben a csoportban Elefántcsontpad 2-0-ra nyert Curaçao ellen, így történetük során először jutottak a kieséses szakaszba. Az F csoportban Hollandia 3-1-re győzte le Tunéziát, és ezzel 7 ponttal csoport elsőként léptek tovább. Japán és Svédország 1-1-es döntetlent játszott, amivel mindkét válogatott biztosította helyét a legjobb 32 között. A 8-as döntőben Japánra Brazília vár, míg Svédország Franciaországgal vagy Norvégiával találkozik majd. A déli 4-esben Ausztrália és Paraguay gól nélkül döntetlent játszott, ezzel az ausztrálok a második helyen végeztek. Paraguay 4 ponttal továbbra is reménykedhet a továbbjutásban. A nap drámai befejezését Törökország és az Egyesült Államok találkozója hozta. Kán Ayhan a hosszabbításban szerzett góljával 3-2-re nyertek a törökök, bár az amerikaiak vereséget szenvedtek, ők is ott lesznek a kieséses szakaszban, ahol Bosznia-Hercegovina lesz majd az ellenfelük. Ma este folytatódnak a mérkőzések, az I csoport meccsei következnek, a találkozókat 21 órakor rendezik, Norvégia Franciaország ellen lép pályára, Szenegál pedig Irakkal mérkőzik meg.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél öt után folytatjuk a délutáni műszakot, hiszen jönnek a friss helyi információk, a járság legfontosabb hírei, át is adom egy picit a terepet, utána pedig nagyon fontos témánk lesz a kánikula kapcsán, mennyire kell odafigyelnünk az állatainkra? Hát nagyon. David Guetta, Eva Max pedig érkezik majd a friss híreket követően a Forever Young című dalukkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Multidéző történelmi játszóházat szerveztek. 55 éves lett a Jászság népi együttes. Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Multidéző történelmi játszóház forgatag költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a Jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemben. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplői lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó versegini Újhelyi Petra. Egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. A napokban a Jászberényi Városházán az egyik cég tulajdonosa, Kaszab Árpád egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr alezredes, a Jászberényi kapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban 4 jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kaszab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres jászberényi, azt mondta, Jászberényért, a Jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai, a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. 55 éves lett a Jászság népi együttes, két jubileum, két gála műsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a Táncban élünk, holnap pedig a Táncoló örökség, az idén 25. születésnapját ünneplő Viganó Alafokú Művészetiskola és az 55 éves Jászság népi együttes így ünnepel Jászberényben a szabadtéri színpadon. Szűcs Gábort, a Jászság népi együttes művészeti vezetőjét kérdeztük.
3: A Táncoló örökség, tehát mély tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli, tehát a Moldvai Csángótól kezdve a Szűke Pátrián, tényleg a jászsági táncolói minden színpadon lesz. Kimondott, hogy ilyen táncszínházi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen felben februárban elkezdtük a felkészülést az egykori táncosokkal, hiszen kézre működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Ez egy nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két félidőben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második félidőnek van egy kicsi tematikája, ugye az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni. Ez megjelenik a 1992-ben készült Boncillai koreográfián, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a Korány műsorban készült alkotás. Tehát egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletart, tartozik, ez is az a cím, hogy táncoló örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek. Tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
2: Folytatódik a hőség, a kánikula. A délutáni 36 fokról 29-re csökken majd a levegő hőmérséklete a Jászságban. Szombaton 19 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő hőmérséklete, és a hőmérő higanyszála eléri majd a 40 fokot. A hétfői nap csak egy pár fokos lehűlést hoz, továbbra is kánikula lesz 36-37 fokkal. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

paradise with you. 97.7 Trio FM mellettet szól. A nagy nyári meleg a házi állatokra is veszélyes lehet, ezért fokozott odafigyelést kérnek a gazdáktól az állatvédők. Az Orpheus Állatvédő Egyesület arra figyelmeztet, hogy a forró beton, a tűző nap és a kevés ivóvíz komoly megterhelést okozhat, különösen a nagyobb testű és sötét szőrű kutyáknak. A hosszabb sétákat érdemes kora reggelre vagy késő estére időzíteni, a forró aszfalt helyett pedig füves területeket választani. Az állatoknak mindig biztosítani kell árnyékos, hűvös helyet és friss ivóvizet. Parkoló autóba még rövid időre sem szabad állatot hagyni, mert a jármű belseje percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Erős lihegés, bágyadtság vagy eszméletvesztés esetén pedig azonnali hűtésre és állatorvosi segítségre lehet szükség. Átadom a helyet, Elvisnek hozza a Little Less Conversation-t, amíg mi nagyon óvatosak vagyunk, ugye?

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatódik hamarosan a délutáni műszak, méghozzá a mai nap záró órájával. Nem érdemes lemaradni róla, csak a legérdekesebb témák. És persze a Jássák kedvencei szólnak. 17 órakor friss hírek, előtte rövid reklám, majd Imani is zenél a Don't Be So Shy-jal. Végre pénteken pörgetjük a munkaidőt. Take off your clothes, blow up the fire,
1: don't be so shy, you're a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőség kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még idén elkészül az euró bevezetésének középtávú terve. Rangos nemzetközi filmes díjat neveztek el Jankovics Marcelről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A kormány még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervét, jelentette be a pénzügyminiszter. Kálmán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésén szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re emelkedik. A percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája több mint 3 éve nem változott. Díjat neveznek el Jankovics Marcelről, a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az ANSZI Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat, a Perspectives szekció legjobb filmjéért. Tegnap Jankovics Marcel formabontó klasszikusát, az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát láthatta a közönség a jelenleg is zajló fesztiválon. A bemutató apropója a díj mellett az volt, hogy a fesztivállal párhuzamosan nyílt meg az ANSZI Animációs Múzeum. 100 éves a tihanyi levendula. A kerekéforduló alkalmából kiállítás nyílt az illatos növény helyi történetéről a balatonparti településen. Bitter a Gyula gyógynövénykutató és illóolajgyáros Franciaországból hozott szaporítóanyaggal honosította meg az első ipari célú levendula ültetvényt Magyarországon. Napjainkban a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra termesztés dolgozza fel a növényt. A bencés növénykultúra 1000 éves örökségéből és a Tihanyi Levendula 100 éves hagyományából most egy új márka is született, a Sacra Botanica. Továbbra is sok lesz a napsütés, szombaton legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. A hajnali 14-20 fok után napközben 34-39 fok valószínű. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. 17 óra után folytatjuk a mai nap záró órájával, ami a délutáni műszakot illeti. Nem érdemes lemaradni róla. Június 26-a van, végre péntek. Tényleg egy lépésre vagyunk a hétvégétől. Újra érdemes felfedezni az egrest, és nem is véletlenül. Szerintem már sokan meg is felejtkeztek erről a fantasztikus gyümölcsről, és nem mindig rendetlenségre utal a ruhakupa a széken. Higgyék el nekem, nem fogunk már ikondozni. Szia, és Kylie Minogue érkezik a Dance Alone-nal.

97.7 Trio FM mellettet szól. Újra figyelmet kapott az egres, más nevén a köszméte vagy a piszke, amely régen sok magyar kertben megtalálható volt. Ma viszont kevesebben fogyasztják. A savanykás gyümölcs több szempontból is jó választás lehet. C-vitaminban gazdag, tartalmaz A-vitamint és káliumot, emellett sok benne a rost. Ez segítheti az emésztést, hozzájárulhat a teltségérzethez, és a kiegyensúlyozott étrend része is lehet. Az egres kalória tartalma nagyon alacsony, ezért édességek helyett is beilleszthető a nyári étrendbe. Frissen fogyasztva őrzi meg legjobban értékes tápanyagait, de készülhet belőle lekvár, mártás, leves, kompót, sütemény, vagy akár turmix is. Sophie Alice Baxter érkezik, és a Murder on the Dance Floor. Oh, no,

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél hat után robogunk tovább, jönnek a friss jársági hírek, az óra második felében pedig megfejtjük majd annak pszichológiáját, hogy miért szeretjük a székre dobálni a ruháinkat. Bizony nem mindig a rendetlenség jele. A friss hírek után pedig érkezzen Taylor Swift és az Antihero.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: 55 éves lett a Jászság népi együttes. Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. Multidéző, történelmi játszóházat szerveztek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 55 éves lett a Jászság népi együttes, két jubileum, két gála műsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a Táncban élünk, holnap pedig a Táncoló örökség, az idén 25. születésnapját ünneplő Viganó Alapfokú Művészetiskola és az 55 éves Jászság népi együttes így ünnepel Jászberényben a szabadtéri színpadon. Szűcs Gábort, a Jászság népi együttes művészeti vezetőjét kérdeztük.
3: A Táncoló örökségünk, tehát négy tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli. Tehát a Moldvai Csángótól kezdve a Szűke Pátrián, tényleg a jászsági táncói minden színpadon lesz. Kimondottan ilyen táncszínházi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen felben februárban elkezdtük a felkészülést az egykori táncosokkal, hiszen kézre működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Tehát azért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két félidőben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második félidőnek van egy kicsi tematikája, ugye az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni. Tehát megjelenik a 1992-ben készült Boncillai koreográfiám, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a Korány műsorban készült alkotás. Tehát egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy Táncoló örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
2: Multidéző, történelmi játszóház forgata költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a Jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemmel. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplői lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó versegéné Újhelyi Petra. Egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. A napokban a Jászberényi Városházán az egyik cég tulajdonosa, Kassab Árpád, egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr, alezredes, a Jászberényi kapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban négy jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kassab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres Jászberényi, azt mondta, Jászberényért, a jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai, a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják, ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. Folytatódik a hőség, a kánikula. A délutáni 36 fokról 29-re csökken majd a levegő hőmérséklete a Jászságban. Szombaton 19 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő hőmérséklete, és a hőmérő higanyszála eléri majd a 40 fokot. A hétfői nap csak egy pár fokos lehűlést hoz, továbbra is kánikula lesz 36-37 fokkal. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítés.

97.7 Trio FM mellettet szól. A székre halmozott ruhák nem feltétlenül jelentik azt, hogy valaki egyszerűen rendetlen lenne. A pszichológiai magyarázatok szerint a jelenség mögött mentális fáradtság, halogatás, döntési nehézség, vagy a félbehagyott feladatokra való hajlam is állhat. Sokan a már viselt, de még nem koszos ruhákat teszik átmenetileg egy székre, mert nincs energiájuk azonnal eldönteni, mi kerüljön vissza a szekrénybe és mi menjen a szennyesbe. A szakértők szerint egy-egy ruha kupac önmagában még nem jelent komoly problémát, segíthet viszont, ha külön helyet jelölünk ki, amíg hordható daraboknak. A tiszta ruhákat azonnal elpakoljuk, a koszosokat pedig rögtön a szennyes tartóba tesszük. Jöjjön a Magic és a Road!

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra is, mára a délutáni műszak is. Ugye tudják, már hétfőn találkozunk ismét 2-től este 6-ig. Itt a Trio FM-en én érkezem majd friss, érdekes témákkal és a Jássák kedvenc dalaival. Köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt néhány órában, és bízom benne, hogy hétvégén is minket választanak, illetve a mai nap hátra lévő részében a búcsúdalom a friss hírekig. Mary Mary-től szól, ez lesz a Shackles. Legyen szép hétvégéjük, és vigyázzanak magukra. Vigyázzanak egymásra, Zsupos Ági vagyok. Oh.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Nagy az euró bevezetésének támogatottsága. Drágulnak a fővárosi taxitarifák. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, a légkondicionált helyiségek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurozónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. Magyar Péter szerint az előző kormány alatt az emberek azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni kiszámíthatatlanságot, gazdasági visszaesést, magas inflációt, alacsony munkabéreket jelent. A kormányfő hozzátette, hogy a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk teljesítse az eurozónához csatlakozás feltételeit. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re emelkedik. A percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája több mint 3 éve nem változott. A plakáthelye 2/3-át megszünteti a főváros, a jelenlegi 15 ezerből nagyjából 5 ezer marad. A fővárosi közgyűlés döntött arról is, hogy betiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, a hirdető oszlopok számát pedig az 1/5-ére csökkentik az év végéig. A jövőben közterületi reklámot úgynevezett City Light eszközökön és vonalas tetőreklámként, valamint a belvárosi sugárutak mentén hirdető oszlopon lehet közzétenni. Díjat neveznek el Jankovics Marcellről, a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az ANSZI Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat. Jankovics Marcell formabontó klasszikusát, az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát szintén láthatta a jelenlegi zajló fesztivál közönsége. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a máji madármentő állomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elétálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Sok napsütés lesz eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM, a jásság rádiója. A következő percekben fókuszban a közlekedés biztonság. György Tibor, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadója kéri a figyelmüket. A nyári szünet beköszöntével különösen fontossá válik a közlekedés biztonság. A Hadnagy úr többek között a szabályos kerékpározásról, a rollerezésről, valamint a vízparti pihenés kockázatairól osztak fontos tanácsokat.
2: Újra itt a vakáció. Köztudott, hogy a felhőtlen játék kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé vagy áldozatává válhatnak. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek a szünidő alatt leselkednek gyermekeinkre. Sok éves tapasztalataink azt mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetekben szenvedők száma, leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonsági övek miatt, és az évszak sajátosságával fakadóan sajnos a vízi tragédiáiké is. Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt a gyermekeikre. Mondják el, miként kell helyesen közlekedni, például, hogy hol van elsőbsége a gyalogosnak az úttesten való átkeléskor, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni, tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni, és egy esetleges hirtelen akadály előtt biztonságosan megállni. Ha már tudja a gyermek, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tudja ezeket az alapvető szabályokat tartani, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő a tevékenységét, hogy hogyan reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A tragédiák leggyakoribb okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tömegközlekedési eszközök megállóiban az állójármű takarásából való kilépés. A nyári szünetben egyre több gyermek használja közlekedési eszközként az elektromos rollert. A mikromobilitási eszközök megjelenésével jelentősen növekedett az ilyen jellegű baleseteink száma is. Kérem a szülőket, hogy gyermekeiket védőfelszerelés nélkül ne engedjék az eszközt használni, hiszen egy kisebb elesés is komolyabb sérüléseket okozhatnak nekik. Úgy gondolom, egy diák sem szeretné a kórházban vagy gízben tölteni a nyarat, éppen ezért kellő körültekintéssel, a szabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelésekben való közlekedéssel megelőzhetőek a sérülések, illetve a balesetek bekövetkezése. A felnőtt gépjárművezetőink figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogy a nyári melegekben is legyenek türelmesek, és figyeljenek a gyalogos, kerékpározó és rollerező gyermekeinkre. A gyermekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképp figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsuk be a rendszabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentő mellé. Kerülni kell a bányatavakat, csak és kizárólag a kijelölt helyeket vegyék igénybe fürdőzés céljából a gyermekek. A szülők mindig ellenőrizzék le, hogy a gyermek a biztonsági övet bekapcsolta. A rendőri intézkedésekkor nagyon sokszor találkozunk azzal az indokkal, hogy csak a szomszéd utcában megyünk a mamáékhoz, mely álláspontom alapján nem elfogadható, ugyanis azon a pár száz méteren is történhet egy koccanás, melynek következtében a gyermekek megsérülhetnek. A szünidő kellemes és biztonságos eltöltéséhez mindenkinek jó pihenést és balesetmentes közlekedést kíván a Jászberényi Rendőrkapitányság.
1: Ezeket a fontos szabályokat és óvintézkedéseket hallották György Tibor rendőrhadnagytól, a Jászberényi Rendőrkapitányság baleset megelőzési főelőadójától. Köszönjük szépen!
0: Információk a jásság szívéből! A Trió napközbennel mindig napra készen!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: 55 éves lett a Jászság népi együttes. Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. Multidéző, történelmi játszóházat szerveztek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Multidéző, történelmi játszóház forgatag költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a Jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemben. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplői lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó verseginé Újhelyi Petra. Egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. 55 éves lett a Jászság népi együttes. Két jubileum, két gála műsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a Táncban élünk, holnap pedig a Táncoló örökség. Az idén 25. születésnapját ünneplő Viganó Alafokú Művészetiskola és az 55 éves Jászság népi együttes így ünnepel Jászberényben a szabadtéri színpadon. Szűcs Gábort, a Jászság népi együttes művészeti vezetőjét kérdeztük.
2: A Táncoló örökségünk, tehát mély tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli. Tehát a Mordai Csángótól kezdve a Szűke Pátrián, tényleg a jászsági táncoljunk minden színpadon lesz. Kimondott, hogy ilyen táncszínezi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen februárban elkezdtük a felkészülés az egykori táncosokkal, hiszen kézzel működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Tehát ezért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két félidőben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második félidőnek van egy kicsi tematikája, ugye az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni. Ez megjelenik a 1992-ben készült Boncillai koreográfián, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a Korány műsorba készült alkotás. Tehát egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy Táncoló örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
1: A napokban a Jászberényi Városházán az egyik cég tulajdonosa, Kasab Árpád egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr, alezredes, a Jászberényi kapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban 4 jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kasab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres Jászberényi, azt mondta, Jászberényért, a Jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai, a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. Folytatódik a hőség, a kánikula, a délutáni 36 fokról 29-re csökken majd a levegő hőmérséklete a Jászságban. Szombaton 19 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő hőmérséklete, és a hőmérő higanyszála eléri majd a 40 fokot. A hétfői nap csak egy pár fokos lehűlést hoz, továbbra is kánikula lesz 36-37 fokkal. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még tart a társadalmi egyeztetés a képviselői mandátumokról. Óbudán és Újbudán is megnyit a szabad strand. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátás, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogolycserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába a tegnapi pusztító földrengések túlélőinek felkutatására. Az ENSZ szerint 17 ország kutató és mentőegysége, valamint 8 sürgősségi orvosi csapat, összesen mintegy 1000 szakember vesz részt a mentésben. A természeti katasztrófának a legfrissebb adatok szerint csaknem 600 halálos áldozata van. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a földrengést követő első 72 óra kulcsfontosságú az életek megmentése szempontjából. Idehaza az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulás szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket szombatig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett, a vízminőséget pedig a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT laboratóriumában ellenőrzik. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni. Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. 55 éves lett a Jászság népi együttes. Multidéző, történelmi játszóházat szerveztek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. A napokban a jászberényi városházán az egyik cég tulajdonosa, Kaszab Árpád, egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr, a lezredes, a jászberényi kapitányság vezetője, valamint a megyei polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban 4 jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kaszab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres jászberényi, azt mondta, jászberényért, a jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai, a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. Multidéző történelmi játszóház forgata költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a Jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemben. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplői lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó versegéné Újhelyi Petra. Egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. 55 éves lett a Jászság népi együttes, két jubileum, két gála műsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a Táncban élünk, holnap pedig a Táncoló örökség, az idén 25. születésnapját ünneplő Viganó Alapfokú Művészeti Iskola és az 55 éves Jászság népi együttes így ünnepel Jászberényben a szabadtéri színpadon. Szűcs Gábort, a Jászság népi együttes művészeti vezetőjét kérdeztük.
3: A Táncoló örökségünk, tehát mély tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1 óra 15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli. Tehát a Mordai Csángótól kezdve a Szűke Pátrián, tényleg a jászsági táncói minden színpadon lesz. Kimondott, hogy ilyen táncszínházi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen már februárban elkezdtük a felkészülés az egykori táncosokkal, hiszen kézzel működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Tehát ezért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két félidőben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második félidőnek van egy kicsi tematikája, ugye az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni. Ez megjelenik a 1992-ben készült Boncillai koreográfiám, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a Korány műsorban készült alkotás. Tehát egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy Táncoló örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
2: folytatódik a hőség, a kánikula. A délutáni 36 fokról 29-re csökken majd a levegő hőmérséklete a Jászságban. Szombaton 19 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő hőmérséklete, és a hőmérő higanyszála eléri majd a 40 fokot. A hétfői nap csak egy pár fokos lehűlést hoz, továbbra is kánikula lesz 36-37 fokkal. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Visszatérhet Budapestre a CEU. Új bringás pihenő készült Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulás szolgálja, és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket szombatig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Visszatérhet Budapestre a Közép-Európai Egyetem, és két kampuszos egyetemként működhet tovább Bécs és a magyar főváros között. Számolt be róla a Klubrádió, a CEU 35. születésnapját ünneplő kerekasztal beszélgetésen elhangzottak alapján. A tervek szerint a budapesti képzések a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után indulhatnak el. Az oktatási hivatal időközben kutatóhelyként ismerte el a budapesti egységet, így az egyetem harmadik országból érkező kutatókat is hosszabb időre fogadhat. A CEU 2018-ban költöztette amerikai akkreditációjú képzéseit Bécsbe, miután olyan jogszabályok léptek hatályba, amelyek érintették az intézmény magyarországi működését. Több mint 300 000 vettek részt az idei Múzeumok Éjszakája programjain. Országszerte csak nem 470 helyszínen 3 000-nél több program várt a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt, a vidéki múzeumok közül kecskeméti, debreceni és székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Szombattól keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei az extrém hőség miatt, közölt az önkormányzat. A keddre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a tárlatok szerdától látogathatók. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidóstrandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 balatonfelvidéki település közös pályázatának a része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök 3 éve konzorciumban nyert el csaknem 700 millió forintot a programra. A cél, hogy a keszthelyi Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható. Sok napsütés lesz eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: magatokra, bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: 97.7 Trio FM mellette szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Multidéző történelmi játszóházat szerveztek. 55 éves lett a Jászság népi együttes. Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Multidéző történelmi játszóház forgatag költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a Jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemben. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplői lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó versegéné Újhelyi Petra. Egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. A napokban a Jászberényi Városházán az egyik cég tulajdonosa, Kassab Árpád, egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr, alezredes, a Jászberényi kapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban 4 jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kassab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres jászberényi, azt mondta, Jászberényért, a Jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai, a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. 55 éves lett a Jászság népi együttes, két jubileum, két gálaműsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a Táncban élünk, holnap pedig a Táncoló örökség az idén 25. születésnapját ünneplő Viganó Alapfokú Művészeti Iskola és az 55 éves Jászság népi együttes így ünnepel Jászberényben a szabadtéri színpadon. Szűcs Gábort, a Jászság népi együttes művészeti vezetőjét kérdeztük.
3: A Táncoló örökség, tehát mély tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli. Tehát a Moldvai Csángótól kezdve a Szűke Pátrián, tényleg a jászsági táncolói minden színpadon lesz. Kimondott, hogy ilyen táncszínházi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen felében, februárban elkezdtük a felkészülést az egykori táncosokkal, hiszen kézzel működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Ez egy nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két félidőben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második félidőnek van egy kicsi tematikája, ugye az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni. Ez megjelenik a 1992-ben készült Boncillai koreográfián, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a Korány műsorban készült alkotás. Tehát egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy Táncoló örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek. Tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
2: Folytatódik a hőség, a kánikula. A délutáni 36 fokról 29-re csökken majd a levegő hőmérséklete a Jászságban. Szombaton 19 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő hőmérséklete, és a hőmérő higanyszála eléri majd a 40 fokot. A hétfői nap csak egy pár fokos lehűlést hoz, továbbra is kánikula lesz 36-37 fokkal. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Nagy az euró bevezetésének támogatottsága. Drágulnak a fővárosi taxitarifák. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, a légkondicionált helyiségek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurozónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök, miután az Euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. Magyar Péter szerint az előző kormány alatt az emberek azt tapasztalták, hogy nem eurozóna tagnak lenni kiszámíthatatlanságot, gazdasági visszaesést, magas inflációt, alacsony munkabéreket jelent. A kormányfő hozzátette, hogy a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk teljesítse az eurozónához csatlakozás feltételeit. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re emelkedik. A percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája több mint 3 éve nem változott. A plakáthelyek kétharmadát megszünteti a főváros, a jelenlegi 15 ezerből nagyjából 5 ezer marad. A fővárosi közgyűlés döntött arról is, hogy betiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, a hirdető oszlopok számát pedig az 1/5-ére csökkentik az év végéig. A jövőben közterületi reklámot úgynevezett City Light eszközökön és vonalas tetőreklámként, valamint a belvárosi sugárutak mentén hirdető oszlopon lehet közzétenni. Díjat neveznek el Jankovics Marcellről, a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az ANSZI Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat. Jankovics Marcell formabontó klasszikusát az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát szintén láthatta a jelenlegi zajló fesztivál közönsége. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a máji madármentőállomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elétálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Sok napsütés lesz eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: megyek aludni.
1: Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: 55 éves lett a Jászság népi együttes. Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. Multidéző, történelmi játszóházat szerveztek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 55 éves lett a Jászság népi együttes. Két jubileum, két gála műsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a Táncban élünk, holnap pedig a Táncoló örökség az idén 25. születésnapját ünneplő Viganó Alafokú Művészetiskola és az 55 éves Jászság népi együttes így ünnepel Jászberényben a szabadtéri színpadon. Szűcs Gábort, a Jászság népi együttes művészeti vezetőjét kérdeztük.
3: A Táncoló örökségünk, tehát mély tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli. Tehát a Mordvai Csángótól kezdve a Szűke Pátrián, tényleg a jászsági táncolói minden színpadon lesz. Kimondottan ilyen táncszínházi jellege nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen felében, februárban elkezdtük a felkészülés az egykori táncosokkal, hiszen kézre működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Tehát ezért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két félidőben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második félidőnek van egy kicsi tematikája, ugye az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni. Ez megjelenik a 1992-ben készült Boncillai koreográfián, vagy akár a legutóbbi 2021-ben a Korány műsorban készült alkotásnál. Egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy Táncoló örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
2: Multidéző történelmi játszóház forgata költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a Jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemben. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplői lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó verseginé Újhelyi Petra. Egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. A napokban a Jászberényi Városházán az egyik cég tulajdonosa, Kaszab Árpád, egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr, alezredes, a Jászberényi kapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban 4 jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kaszab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres jászberényi, azt mondta, Jászberényért, a jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai, a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. Folytatódik a hőség, a kánikula, a délutáni 36 fokról 29-re csökken majd a levegő hőmérséklete a Jászságban. Szombaton 19 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő hőmérséklete, és a hőmérő higanyszála eléri majd a 40 fokot. A hétfői nap csak egy pár fokos lehűlést hoz, továbbra is kánikula lesz 36-37 fokkal. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még tart a társadalmi egyeztetés a képviselői mandátumokról. Óbudán és Újbudán is megnyit a szabad strand. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátás, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogolycserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába a tegnapi pusztító földrengések túlélőinek felkutatására. Az ENSZ szerint 17 ország kutató és mentőegysége, valamint 8 sürgősségi orvosi csapat, összesen mintegy 1000 szakember vesz részt a mentésben. A természeti katasztrófának a legfrissebb adatok szerint csaknem 600 halálos áldozata van. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a földrengést követő első 72 óra kulcsfontosságú az életek megmentése szempontjából. Idehaza az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulás szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket szombatig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett, a vízminőséget pedig a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT laboratóriumában ellenőrzik. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni. Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Eddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: 55 éves lett a Jászság népi együttes. Testkamerát kaptak a jászberényi polgárőrök. Multidéző, történelmi játszóházat szerveztek. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Multidéző, történelmi játszóház forgatag költözött a napokban a Jász Múzeum és a Városháza udvarára. Ez alkalommal a középkort idézték meg, a város és a Jászság elemi iskolás diákjai. A több évtizedes hagyományt maga mögött tudó, évente más-más kort bemutató multidéző történelmi játszóház egy interaktív, élményszerű időutazás, mely során a gyermekek játékos formában korhű eszközökkel ismerkedhetnek meg a magyar történelemben. A programok ezúttal a legendás középkorra emlékeztették a közel 300 diákot, akik több turnusban érkezve aktív szereplő lettek a megelevenedő történelmi forgatagnak. Korabeli történetet beszélt el az élőszavas mesemondó verseginé Újhelyi Petra. Egy apró középkort idéző falu betekintést kínált az egykori ottani hétköznapokba. Kipróbálhatóak voltak a mesterek szerszámai, vagy éppen az állattartó gazdák eszközei. 55 éves lett a Jászság népi együttes. Két jubileum, két gálaműsor egy különleges hétvégén. Ma este jön a Táncban élünk, holnap pedig a Táncoló örökség. Az idén 25. születésnapját ünneplő Viganó Alapfokú Művészeti Iskola és az 55 éves Jászság népi együttes így ünnepel Jászberényben a szabadtéri színpadon. Szűcs Gábort, a Jászság népi együttes művészeti vezetőjét kérdeztük.
3: Táncoló örökségünk, tehát mély tartalmakkal rendelkezik. Nyilván ebben a 2x1:15 percben nem lehet összefoglalni az együttes 55 évét. Olyan táncanyagok vannak benne azért, ami azért a Kárpát-medencét felöleli. Tehát a Moldvai Csángótól kezdve a Szűke Pátrián, tényleg a jászsági táncói minden színpadon lesz. Kimondottan ilyen táncszínházi jellegre nincs, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen februárban elkezdtük a felkészülést az egykori táncosokkal, hiszen kézre működnek a jelenlegi és egykoriak, mindig így szoktuk. Tehát ezért nem egyszerű összehozni a mai világunkban az, hogy egy ilyen műsor összeálljon. Ráadásul kimondottan táncszínházi műsor létrehozni a szabadtéri színpadon nagyon nehéz, amikor van rá egy fél próbánk ott kint. Tehát ebben nem is gondolkoztunk. Annyi tematikája talán lesz, hogy mind a két fél időben táncolnak első jelenlegiek és egykori táncosok, és a második fél időnek van egy kicsi tematikája, ugye az én személyemben 30 éve vagyok az együttes vezetője, tehát idén 30 éve, és annak lesz egy ilyen eszenciája, tehát egy ilyen válogatás azokból a alkotásokból, hát nyilván itt is azért minimalizáltan, de amit én úgy gondolom, hogy a most visszajövő táncosokkal, jelenlegi csapattal színpadra tudunk vinni. Tehát megjelenik a 1992-ben készült Boncillai koreográfiám, vagy akár a legutóbbi 2025-ben a Korány műsorban készült alkotás. Tehát egy kicsi áttekintés, ennek van egy ilyen tematikája, úgymond ez a 30 évet kicsit megmutatja. De egyébként az örökségünkben sok minden beletartozik, ez is az a cím, hogy Táncoló örökségünk, hiszen tényleg a mai táncosaink, egykori táncosaink, a régi emlékeink, tehát itt benne van a próbákon levő emlékeink, hogy előjönnek, tehát nagyon sok, ami nyilván a színpadról is le fog jönni szerintem, remélem érzelmesen.
2: A napokban a Jászberényi Városházán az egyik cég tulajdonosa, Kaszab Árpád, egy-egy testkamerát adott át két jászberényi polgárőr szervezetnek. Az adományozáson megjelent Budai Lórend polgármester, Glodics Ádám rendőr, a lezredes, a Jászberényi kapitányság vezetője, valamint a Megyei Polgárszövetség képviseletében Orosz Tibor is. Az is elhangzott, hogy az elmúlt időszakban 4 jászberényi polgárőr is országos, illetve megyei elismerésben részesült. Kaszab Árpád, a cég tulajdonosa, aki tőzsgyökeres Jászberényi, azt mondta, Jászberényért, a Jászságért valamit neki is tenni kell. Munkatársai, a cég távfelügyeletet biztosít, és több mint 2000 ügyfelük van, naponta tapasztalják, hogy milyen problémát okoz a bűncselekmények számának növekedése. Ebben a polgárőrök tudják segíteni a rendőröket, és azon szervezeteket, amelyek a tulajdonvédelmét szolgálják. Ezért gondolta azt, hogy testkamerával segíti a két jászberényi polgárőrséget. Folytatódik a hőség, a kánikula, a délutáni 36 fokról 29-re csökken majd a levegő hőmérséklete a Jászságban. Szombaton 19 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő hőmérséklete, és a hőmérő higanyszála eléri majd a 40 fokot. A hétfői nap csak egy pár fokos lehűlést hoz, továbbra is kánikula lesz 36-37 fokkal. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Visszatérhet Budapestre a CEU. Új bringás pihenő készült Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulás szolgálja, és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket szombatig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Visszatérhet Budapestre a Közép-Európai Egyetem, és két kampuszos egyetemként működhet tovább Bécs és a magyar főváros között. Számolt be róla a Klubrádió. A CEU 35. születésnapját ünneplő kerekasztal beszélgetésen elhangzottak alapján. A tervek szerint a budapesti képzések a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után indulhatnak el. Az oktatási hivatal időközben kutatóhelyként ismerte el a budapesti egységet, így az egyetem harmadik országból érkező kutatókat is hosszabb időre fogadhat. A CEU 2018-ban költöztette amerikai akkreditációjú képzéseit Bécsbe, miután olyan jogszabályok léptek hatályba, amelyek érintették az intézmény magyarországi működését. Több mint 300 000 vettek részt az idei Múzeumok Éjszakája programjain. Országszerte csak nem 470 helyszínen 3 000-nél több program várta a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt, a vidéki múzeumok közül kecskeméti, debreceni és székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Szombattól keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei az extrém hőség miatt, közölt az önkormányzat. A keddre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a tárlatok szerdától látogathatók. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidóstrandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 balatonfelvidéki település közös pályázatának a része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök 3 éve konzorciumban nyerte el csaknem 700 millió forintot a programra. A cél, hogy a keszthelyi Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható. Sok napsütés lesz eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Szombattól 3 fokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Nagy az euró bevezetésének támogatottsága. Drágulnak a fővárosi taxitarifák. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, a légkondicionált helyiségek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurozónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök, miután az Euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. Magyar Péter szerint az előző kormány alatt az emberek azt tapasztalták, hogy nem eurozóna tagnak lenni kiszámíthatatlanságot, gazdasági visszaesést, magas inflációt, alacsony munkabéreket jelent. A kormányfő hozzátette, hogy a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk teljesítse az eurozónához csatlakozás feltételeit. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 80 forinttal 521-re emelkedik. A percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája több mint 3 éve nem változott. A plakát helye 2/3-át megszünteti a főváros, a jelenlegi 15 000-ből nagyjából 5 000 marad. A fővárosi közgyűlés döntött arról is, hogy betiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, a hirdető oszlopok számát pedig az 1/5-ére csökkentik az év végéig. A jövőben közterületi reklámot úgynevezett City Light eszközökön és vonalas tetőreklámként, valamint a belvárosi sugárutak mentén hirdető oszlopon lehet közzétenni. Díjat neveznek el Jankovics Marcellről, a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az ANSZI Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat. Jankovics Marcell formabontó klasszikusát, az 1981-ben készült Fehér Ló fia című egész estés rajzfilm felújított változatát szintén láthatta a jelenlegi zajló fesztivál közönsége. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a máji madármentőállomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőre hegyére néhány csepp víz, elétálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Visszatérhet Budapestre a CEU. Új bringás pihenő készült Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulás szolgálja, és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket szombatig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Visszatérhet Budapestre a Közép-Európai Egyetem, és két kampuszos egyetemként működhet tovább Bécs és a magyar főváros között. Számolt be róla a Klubrádió. A CEU 35. születésnapját ünneplő kerekasztal beszélgetésen elhangzottak alapján. A tervek szerint a budapesti képzések a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után indulhatnak el. Az oktatási hivatal időközben kutatóhelyként ismerte el a budapesti egységet, így az egyetem harmadik országból érkező kutatókat is hosszabb időre fogadhat. A CEU 2018-ban költöztette amerikai akkreditációjú képzéseit Bécsbe, miután olyan jogszabályok léptek hatályba, amelyek érintették az intézmény magyarországi működését. Több mint 300 000 vettek részt az idei Múzeumok Éjszakája programjain. Országszerte csak nem 470 helyszínen 3 000-nél több program várta a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt, a vidéki múzeumok közül kecskeméti, debreceni és székesfehérvári intézményekbe látogattak el a legtöbben. Szombattól keddig zárva tartanak a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállító helyei az extrém hőség miatt, közölte az önkormányzat. A keddre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a tárlatok szerdától látogathatók. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidóstrandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 balatonfelvidéki település közös pályázatának a része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök 3 éve konzorciumban nyert el csaknem 700 millió forintot a programra. A cél, hogy a keszthelyi Festetics kastélytól Balatongyörökig egy olyan promenádot építsenek ki a Balaton mellett, amely nem csupán kerékpárral, hanem akár hintóval is végigjárható. Sok napsütés lesz eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, kedden 40 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

tisztelet, kegyelem. Ezt szeretem. Szeretem. Látom, benne vagy a bugiban. Gyere, baby, rázd, mert mi buli van. Mindig keresed az igazit. Nyisd ki a szemed, nézd rám, ki van itt. Ki van itt.

Rio FM mellette szól.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Tévesztő, ha erősnek látsz, ez csak esőben tánc. Összefirkált karral a mosban, tetovált rám, amit rólad lemostam. Összekötve mégse rabok, épp beléd vakulok. Kevésnek érzem, pedig sok, ami megtörténhet és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Még tart a társadalmi egyeztetés a képviselői mandátumokról. Óbudán és Újbudán is megnyit a szabad strand. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Szombattól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátás, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogolycserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába a tegnapi pusztító földrengések túlélőinek felkutatására. Az ENSZ szerint 17 ország kutató és mentőegysége, valamint 8 sürgősségi orvosi csapat, összesen mintegy 1000 szakember vesz részt a mentésben. A természeti katasztrófának a legfrissebb adatok szerint csaknem 600 halálos áldozata van. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a földrengést követő első 72 óra kulcsfontosságú az életek megmentése szempontjából. Idehaza az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulás szolgálja és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket szombatig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Idén is megnyitnak a hivatalos szabad strandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett, a vízminőséget pedig a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT laboratóriumában ellenőrzik. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni. Sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.